te. Ittene közóre, meg a napok, meg a hetek. Közben csendben, csak telek, veled hely.